awurade nyame ba mawurade nyankopɔn nyɛ w'ane da soɔ adeɛ baako pɛ